ágyadban, de tudom a színpad a fiúknak való. Otthon, a négy fal között a helyem, a te mikrofonod.